0: Zlotu Taurga Tapu.
1: Do! Out! Out!
0: Kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki